90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk soul, bro.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itt az SZIA bevallási határidő. 64 éves korában elhunyt Scherer Péter színművész. Nagyrészt napos és egyre melegebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Lejár éjfélkor az SZIA bevallás és befizetés határideje. A NAV idén több mint 5.600.000 adózónak készítette el a bevallási tervezetet. Ezt legtöbbször elég ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont ki kell egészíteniük a dokumentumot. Máig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. A hajrában az adóhivatal hosszabb nyitvatartással segíti az ügyfeleket. A központi ügyfélszolgálatok reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva. A NAV infóvonala pedig este 8-ig hívható. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élőkörnyezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: Hagyunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
1: Már több ezer nevezés érkezett a 9. MOL Balaton átevezésre. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét június 27-én rendezik meg, immár 9. alkalommal. A résztvevők kajakkal, kenuval, szappal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8,5 kilométeres távot. Elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari díjas színművészt színházi szerepei mellett olyan filmekben láthattuk, mint például a Nekem lámpást adott kezembe az Úrpesten, a Kontroll, a Made in Hungária vagy a Papírkutyák. Szinkron színészként is sok filmhez kölcsönözte a hangját, emellett rendezett, tanított, íróként és dramaturgként is dolgozott. Scherer Péter 64 éves volt. Szépen süthet a nap a néhány felhő mellett, főleg délután kora este számíthatnak helyenként záporra, zivatarra, erre a középső ország részben lesz a legkisebb esély. Odakint 20-25 fokot mérhetünk napközben. Holnap általában sok napsütésre készülhetünk, felhőből az ország középső tájai lehet több, arra felé várható esetleg zápor, zivatar, hajnalra 6 és 14 fok közé csökken, délutánra 22-26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Zavaros az este,

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

Jó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Árokba borult a családjával, vádat emeltek a kiskörei apa ellen. Már a miniszterelnöktől kérik az elektrolitgyár építésének leállítását. Mentő akció a Gidákért. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A hétvégén lehullott csapadék túlnyomó része gyorsan beszivárgott a talajba a Közép-Tisza vidékén, így a folyók vízszintjére nem gyakorolt jelentős hatást. A vízügyi igazgatóság keddi adatai szerint az azt megelőző 24 órában a kiemelt mérőállomásokon már szinte egyáltalán nem mértek esőt. A részvízgyűjtők közül is csak a Sajó-Hernár vidékén tapasztaltak minimális frissülést. A Tisza folyó felső szakaszán alacsonyak a vízállomások, a középső részeken így Kiskörénél és Szolnoknál pedig jelenleg is apadó tendenciát mutat a vízjárás. A Hungaromet legfrissebb előrejelzése szerint a következő napokban gyökeres fordulat jön, szárazabb időszak kezdődik a vízhiányvédelmi körzetekben, így a Nagykunságban, a Jársákban és a Homokhátságon területi átlagban mindössze 1 mm körüli csapadék várható. A szakemberek kiemelték, hogy a Tiszatóban és a környező folyószakaszokon felhalmozott közel 250 millió köbméternyi tározott vízkészlet stabil biztonságot nyújt az elkövetkező időszakra, a hidrológiai helyzetet pedig folyamatosan monitorozzák. Vádat emelt a szolnoki járási ügyészség egy 37 éves kiskörei férfival szemben, aki súlyos autóbalesetet okozott a családjának Abátszalók és Kunhegyes között. A vádirat szerint az apa a kihelyezett figyelmeztető táblák és a 40 km/órás sebességkorlátozás ellenére a megengedett tempót 30-35 km/órával túllépve hajtott be egy veszélyes útkanyarulatba. A jármű a nedves aszfalton megcsúszott, sodródni kezdett, majd a baloldali árokba csúszva egy fának ütközött, és végül a tetejére borulva állt meg. A kocsiban utazott a férfi felesége és három gyermeke is. A hátsó sorban ülők közül senki sem használta a biztonsági övet, és a 2 éves kislány gyermekülése sem volt rögzítve. A baleset következtében a családtagok közül 2 súlyos, 2 pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség közölte, közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványoztak az ügyben, a döntést a Tiszafüredi járás bíróság hozza meg. Országszerte egyre több település, környékünkön például Tiszafüred vagy a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság is csatlakozott a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: Hagyunk magasabb növényzet foltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cinegek.
1: Újabb kérdőjel került a Szolnokra tervezett kínai elektrolitgyár beruházására, miután a város vezetése hivatalos levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. Ebben azt kérik a kormányfőtől, hogy vonja vissza a projekt kiemelt gazdasági státuszát, és tiltsa meg az üzem felépítését a 32-es út mentén. A döntést komoly lakossági és civil nyomás előzte meg. A Stop Elektrolitgyár nevű csoport korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszternél is lobbizott az építkezés megakadályozásáért. Miközben a szolnoki közgyűlés határozottan gyár ellenes álláspontra helyezkedett, a beruházó Kunlunkem Hungary nem hátrál meg. Ma megnyitja a helyi irodáját a Versegi Parkban, hogy állandó párbeszédet indítson a lakossággal. Bár a kínai vállalat a technológiai dokumentációt kész megosztani, a földterület adásvételi szerződését üzleti titokként kezeli, hívja fel a figyelmet a szoljon.hu. Mind a 60 hazai önkormányzati tűzoltóság sikeresen pályázott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által elbírált támogatási alapra, amelynek révén összesen több mint 250 millió forintot osztottak szét a lánglovagok között. A keretösszegből a nyertesek új védőfelszereléseket és szakmai eszközöket vásárolhatnak, de a forrás gépjárművek felújítására és a szertárak korszerűsítésére is lehetőséget biztosít. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kifejezetten jól szerepelt a programban. 7 helyi önkormányzati tűzoltóság, köztük az Abátszalóki, Jászárokszállási, Kisújszállási és Törökszent Miklósi egységek együttesen több mint 30 millió forint visszanemtérítendő támogatáshoz jutott. A szakhatóság tájékoztatása szerint a megítélt összeget a vármegyei állomások infokommunikációs fejlesztésekre, modern felszerelések beszerzésére, valamint a járművek javítására fordítják a működési biztonság növelése érdekében. Idén is meghirdették az év Balatoni háza pályázatot. Olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra Balaton környékén épült lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
3: Célja a minőségi építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régióban jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondolja úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-ig várjuk a pályázatokat, és reméljük, hogy ez az érdeklődés továbbra is fennmarad.
1: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őzgidákat és fészekaljakat. Mondta rádiónknak Bleier Norbert, tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
4: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őzgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük. A gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát. Azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
1: Villámcsapás érte a szolnoki Szent Háromság templom torony sisakját a múlt heti viharban, szinte teljesen megbénítva az egyházi épület működését. A természeti csapás éppen a mise végén este 6:30 történt, és a gigászi energia azonnal tönkretette az ingatlan, majdnem teljes elektromos hálózatát. Vidra Sándor templom gondnok az Új Néplapnak elmondta, a túlfeszültség miatt megállt a toronyóra, elromlott az elektromos orgona, valamint az épületvilágítás és az egyéb villamos eszközök is használhatatlanná váltak. Több speciális elektromos berendezés javítása rendkívül bonyolult és költséges folyamat lesz. Ma nagyrészt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 24-26 fok lehet, éjjelre pedig 19-14 fokig csökken a minimum hőmérséklet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Május 20-a van, szerda, és együtt töltjük a ma reggelt a legjobb zenékkel közösen, úgyhogy megadjuk az erőt a munka mellé és az elindulás mellé, méghozzá Jennifer Lopez-zel ebbe az órába. Ő a Get Right-ot hozza el, a kezdés pedig Beyoncé. Vele indulunk, rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 20-a van, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Szerda, a névnaposok a Bernátok és a Felíciák, a születésnaposok között pedig gyerekkorunk kapus ikonját köszönhetem, Iker Casillast. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a méhek világnapja, és természetesen témákkal is készültem a mai nap reggelére. Egy Kylie Minoggal kapcsolatos hír is érkezik, de most egy másik csajszival fogom folytatni. Szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Jennifer Lopez most a hangulat felelős, a Get Right-tal ébredhetünk. Szép reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Adamski és a Killer. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, és arról is szó volt, hogy Kylie Minoggal lesz egy kapcsolatos dolog. Bizony, 7 óra után vele kezdünk majd, egy jubileumi turnéra készül, és hogy mi lesz ezen a turnén, és hogy egyébként hogy van az énekesnő, erről fogok egy kicsit beszélni. Aztán 8 óra után pedig a tetoválásról lesz szó, ami igazán megosztó téma. Egyrészt valaki nem szereti, valaki elítéli, valaki viseli, valaki teljesen agyonvarratja magát, úgyhogy ez nagyon érdekes, de jön most 10 ok, amiért a tetoválást választják az emberek, és végül 9 óra után pedig egy kicsi sport, és a Barcelona házatájára látogatunk el, ahol Robert Lewandowskiról lesz szó. Nem véletlenül jönnek majd a részletek. Na meg a legjobb zenéket is hozom, most egy rövid szünet, aztán a No Doubt-tal megyek majd tovább. Jön majd a Hey Baby a hírek után. Hey,
1: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gyorsan beszivárgott a hétvégi eső, száraz és csendes napok jönnek. Árokba borult a családjával, vádat emeltek a kiskörei apa ellen. Egyre több helyen pihen májusban a fűnyíró. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A hétvégén lehullott csapadék túlnyomó része gyorsan beszivárgott a talajba a Közép-Tisza vidékén, így a folyók vízszintjére nem gyakorolt jelentős hatást. A vízügyi igazgatóság keddi adatai szerint az azt megelőző 24 órában a kiemelt mérőállomásokon már szinte egyáltalán nem mértek esőt. A részvízgyűjtők közül is csak a Sajó-Hernád vidékén tapasztaltak minimális frissülést. A Tisza folyó felső szakaszán alacsonyak a vízállások, a középső részeken így Kiskörénél és Szolnoknál pedig jelenleg is apadó tendenciát mutat a vízjárás. A Hungaromet legfrissebb előrejelzése szerint a következő napokban gyökeres fordulat jön, szárazabb időszak kezdődik a vízhiányvédelmi körzetekben, így a Nagykunságban, a Jászságban és a Homokhátságon területi átlagban mindössze 1 mm körüli csapadék várható. A szakemberek kiemelték, hogy a Tiszatóban és a környező folyószakaszokon felhalmozott közel 250 millió köbméternyi tározott vízkészlet stabil biztonságot nyújt az elkövetkező időszakra, a hidrológiai helyzetet pedig folyamatosan monitorozzák. Vádat emelt a szolnoki járási ügyészség egy 37 éves kiskörei férfival szemben, aki súlyos autóbalesetet okozott a családjának Abátszalók és Kunhegyes között. A vádirat szerint az apa a kihelyezett figyelmeztető táblák és a 40 km/h sebességkorlátozás ellenére a megengedett tempót 30-35 km/h túllépve hajtott be egy veszélyes útkanyarulatba. A jármű a nedves aszfalton megcsúszott, sodródni kezdett, majd a baloldali árokba csúszva egy fának ütközött, és végül a tetejére borulva állt meg. A kocsiban utazott a férfi felesége és 3 gyermeke is. A baleset következtében a családtagok közül 2 súlyos, 2 pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Ma nagyrészt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 24-26 fok lehet, éjjelre pedig 19-14 fokig csökken a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a Noxal ébredhettünk, ez volt a Szeretem, és most pár szót ejtsünk a mai nap időjárásáról. Egyébként a zárójelben megjegyzem, hogy a tegnapi nap is csodásan alakult, ami az időjárást illeti, ugyanis visszatért egy nagyon picit a jó idő, és ez ma folytatódik. Ma szerencsére sok napsütés lesz majd, bár az égen időnként megjelennek tipikus tavaszi gomoly felhők, esőtől nem kell tartani, a csúcs hőmérséklet pedig 21 és 26 fok között alakul majd. Úgyhogy ezzel a csodás időjárással kell számolni, na meg a legjobb zenékkel, amik most szólnak az ébredés és a napindítás mellé, hogy a szerdai munkanap jól kezdődjön. George Michael jön most, és a Freedomot hozza ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a nap első témája, Kylie Minogue érkezik, ugyanis 40 éves jubileumot ünnepel, azóta van a pályán, és ezzel kapcsolatban indít egy turnét is, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Egy másik csodás hangú énekesnő lesz velünk itt a 2000-es évekből, Nelly Furtado, a Say It Right-ot hozza majd el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn május 23-án szombaton fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevi Juhász Fesztivál Tour Kevin a Petőfi téren és a Ligetben május 23 és 24-én. Szombaton fellép a Bagosi Brothers Company, vasárnap pedig a Carson Kóma is látható többek között. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza-tavi települések expójával május 23-án szombaton. A Sárik Péter Trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban május 25-én hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val május 28-án csütörtökön 19 órától kisújszálláson a Vigadóban.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Ady Endre út 16 emeletes épülete mellett két 18 lakott emelettel rendelkező torony is található a Várkonyi téren és a Városmajor úton. No meg persze ott a vasútállomásnál a 24 emeletes. Igazság szerint 22 lakóemelete és egy 23. emelete van az 1975-ben átadott épületnek. A toronyház Magyarország legmagasabb lakóépülete 81 méter magassággal. Ez időtájt a 70-es évek elején már kezdett körvonalazódni az új vasútállomás, és nekiláttak a József Attila lakótelep, valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésnapjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Villámcsapás rongálta meg a szolnoki Szentháromság templom elektromos hálózatát. Főzőversennyel érkezik a Kevi Juhász Fesztivál, mentőakció a gidákért. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Villámcsapás érte a szolnoki Szentháromság templom torony sisakját a múlt heti viharban, szinte teljesen megbénítva az egyházi épület működését. A természeti csapás éppen a mise végén este 6:30 történt, és a gigászi energia azonnal tönkretette az ingatlan majdnem teljes elektromos hálózatát. Vidra Sándor templom gondnok az Új Néplapnak elmondta, a túlfeszültség miatt megállt a toronyóra, elromlott az elektromos orgona, valamint az épületvilágítás és az egyéb villamos eszközök is használhatatlanná váltak. Bár az egyébként leföldelt tornyot alig egy éve állították helyre, a villámhárító sem tudta teljesen kivédeni a pusztítást. A közösség rendelkezik biztosítással, így a szakemberek jelenleg a károk pontos felmérésén dolgoznak, ám a legnagyobb problémát az jelenti, hogy több speciális elektromos berendezés javítása rendkívül bonyolult és költséges folyamat lesz. Hétvégén rendezik meg Tour Kevin a 26. Kevi Juhász Fesztivált. A háromnapos hagyományőrző és kulturális rendezvényen koncertek, főzőversenyek, népzenei és néptánc bemutatók várják az érdeklődőket. Péntek este elektronikus zenei bulival indul a program, szombaton pedig már kora reggeltől benépesül a piac tér a Csányi Sándor mesterszakács által zsűrizett pörkölt főzőversennyel. A nagy színpad kiemelt fellépője szombat este a Bagosi Brothers Company lesz, amit a hagyományos juhász bál követ. Vasárnap az ifjú séfek versenye mellett Chris Rudy, majd a fesztivál zárásaként a Carson Kóma ad élő koncertet. A szervezők tájékoztatása szerint a látogatókat olyan ingyenes kísérő programok is várják, mint a Júnyíró bemutató, a Cifra szűr kiállítás és a népi játszóházak. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Ma nagy részt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 24-26 fok lehet, éjjelre pedig 19-14 fokig csökken a minimum hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 40 éve van a pályán Kylie Minogue, és bizony ezt egy gigantikus turnéval ünnepli majd meg, úgyhogy jönnek a részletek erről, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem, hogy jól induljon a szerda reggelünk. Itt lesz például velem Nelly Furtado, a Say It Right-ot hozza. Na meg jön majd Fragma is a Tokaz Miracle-lel, rádiózzunk együtt, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szép reggelt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az Ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, ezt egyébként a mai naptól lehet megtekinteni, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szólal meg majd először. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtized olyan gigaslágerekkel írta be magát a történelembe, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Az énekesnő tényleg mindig bebizonyítja, hogy benne még van erő, és még mindig tud újat mutatni, úgyhogy a fiatal pályatársak megemelhetik a kalapjukat előtte. Szerintem ez biztos, hogy így van. A folytatásban meg egy olyan énekesnő van, akiben úgy néz ki, hogy egy kicsit elfogyott, hogy ő szeretne bármit is alkotni, ugyanis nemrégiben vonult vissza, pedig egyáltalán nem öreg, és nagyon-nagyon szeretjük, és szerintem lehet, hogy még vissza fog térni a színpadra, vagy a zenealkotáshoz. Nelly Furtadóról van szó, és az egyik legnagyobb R&B sikerét hozza most el. A Say It Right-tal folytatódik az ébredés és a napindítás itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Szia, ébresztett minket az elmúlt 3,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 20-a van szerda. A Bernátok és a Feliciák a névnaposok. A születésnaposok között pedig Iker Casillast köszönhetem. Spanyol válogatott labdarúgóról van szó, aki már visszavonult. Egy igazi legenda. Isten értesse az ünnepelteket. És apropó legenda, hát a folytatásban is egy legendával megyünk majd tovább. Ugyanis a híreket követően Whitney Houston fog majd énekelni, a pop királynője, a My Love Is Your Love-val érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Már a miniszterelnöktől kérik az elektrolítgyár építésének leállítását. Támogatása jászkonsági önkormányzati tűzoltóságoknak, keresik az év balatoni házát. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Újabb kérdőjel került a Szolnokra tervezett kínai elektrolítgyár beruházására, miután a város vezetése hivatalos levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. Ebben azt kérik a kormányfőtől, hogy vonja vissza a projekt kiemelt gazdasági státuszát, és tiltsa meg az üzem felépítését a 32-es út mentén. A döntést komoly lakossági és civil nyomás előzte meg. A Stop Elektrolítgyár nevű csoport korábban Ruszin-Szent Romulus honvédelmi miniszternél is lobbizott az építkezés megakadályozásáért. Miközben a szolnoki közgyűlés határozottan gyár ellenes álláspontra helyezkedett, a beruházó Konlunkem Hungary nem hátrál meg. Ma megnyitja a helyi irodáját a Versegi Parkban, hogy állandó párbeszédet indítson a lakossággal. Bár a kínai vállalat a technológiai dokumentációt kész megosztani, a földterület adásvételi szerződését üzleti titokként kezeli, hívja fel a figyelmet a szoljon.hu. Mind a 60 hazai önkormányzati tűzoltóság sikeresen pályázott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által elbírált támogatási alapra, amelynek révén összesen több mint 250 millió forintot osztottak szét a lánglovagok között. A keretösszegből a nyertesek új védőfelszereléseket és szakmai eszközöket vásárolhatnak, de a forrás gépjárművek felújítására és a szertárak korszerűsítésére is lehetőséget biztosít. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kifejezetten jól szerepelt a programban. 7 helyi önkormányzati tűzoltóság, köztük az Abátszalóki, Jászárokszállási, Kisújszállási és Törökszent Miklósi egységek együttesen több mint 30 millió forint visszanemtérítendő támogatáshoz jutott.

0: Ma nagyrészt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 24-26 fok lehet, éjjelre pedig 19-14 fokig csökken a minimum hőmérséklet.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Nagy Bogi és a Várni rád után kicsit hagy beszéljek arról, hogy 2 óra témánk még hátra van a mai nap reggeléből. A következő órában, azaz 8 óra után a tetoválásokról lesz szó. Valaki ezt nagyon rühelli, valaki pedig imádja. Úgyhogy most 10 ok jön, hogy miért varratnak tetoválást magukra az emberek. És végül 9 óra után a sportrovatba Robert Lewandowskiról lesz szó. A Barcelona házatájékánál történt egy kis változás, úgyhogy jönnek erről is a részletek. No meg a legjobb zenék. Robbie Williams-szel megyünk tovább. Ez a Minilium most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, úgyhogy nekem egy kicsi kávészünet következik, ugyanis jönnek a hírek, és ezt ki is fogom használni, és tényleg egy kis kávét fogok elfogyasztani, mert kicsit föl kell pörögnöm, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez mind sikerülni fog. És a következő órában azon felül, hogy zenélünk, a tetoválásokról lesz szó, ez egy nagyon megosztó dolog, valaki teljesen elítéli, valaki agyonvarratja magát, úgyhogy most megnézzük, hogy mi az a 10 ok, ami miatt az emberek magukra szoktak varratni tetoválásokat, és természetesen, ahogy mondtam, a legjobb zenék is szólnak az ébredés és a napindítás mellé, Madonna érkezik majd. A pop dívája most teljesen meg van újulva, de ide a régi, jól megszokott receptet hozza most el, a Vuggal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsút dobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúd dobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúd dobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz 3 fogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gyorsan beszivárgott a hétvégi eső, száraz és csendes napok jönnek. Árokba borult a családjával, vádat emeltek a kiskörei apa ellen. Egyre több helyen pihen májusban a fűnyíró. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A hétvégén lehullott csapadék túlnyomó része gyorsan beszivárgott a talajba a Közép-Tisza vidékén, így a folyók vízszintjére nem gyakorolt jelentős hatást. A vízügyi igazgatóság keddi adatai szerint az azt megelőző 24 órában a kiemelt mérőállomásokon már szinte egyáltalán nem mértek esőt. A részvízgyűjtők közül is csak a Sajó-Hernád vidékén tapasztaltak minimális frissülést. A Tisza folyó felső szakaszán alacsonyak a vízállások, a középső részeken így Kiskörénél és Szolnoknál pedig jelenleg is apadó tendenciát mutat a vízjárás. A Hungaromet legfrissebb előrejelzése szerint a következő napokban gyökeres fordulat jön, szárazabb időszak kezdődik a vízhiányvédelmi körzetekben, így a Nagykunságban, a Jászságban és a Homokhátságon területi átlagban mindössze 1 mm körüli csapadék várható. A szakemberek kiemelték, hogy a Tiszatóban és a környező folyószakaszokon felhalmozott közel 250 millió köbméternyi tározott vízkészlet stabil biztonságot nyújt az elkövetkező időszakra, a hidrológiai helyzetet pedig folyamatosan monitorozzák. Vádat emelt a szolnoki járási ügyészség egy 37 éves kiskörei férfival szemben, aki súlyos autóbalesetet okozott a családjának Abátszalók és Kunhegyes között. A vádirat szerint az apa a kihelyezett figyelmeztető táblák és a 40 km/h sebességkorlátozás ellenére a megengedett tempót 30-35 km/h túllépve hajtott be egy veszélyes útkanyarulatba. A jármű a nedves aszfalton megcsúszott, sodródni kezdett, majd a baloldali árokba csúszva egy fának ütközött, és végül a tetejére borulva állt meg. A kocsiban utazott a férfi felesége és 3 gyermeke is. A baleset következtében a családtagok közül 2 súlyos, 2 pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Ma nagyrészt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 24-26 fok lehet, éjjelre pedig 19-14 fokig csökken a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 20-a van, szerda, Maxim Levi szabadságon, úgyhogy megpróbálom én helyettesíteni, és hozom természetesen a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Sheryl Crow, az All I Wanna Do-val, na meg 10 ok, hogy miért varratnak az emberek tetoválást magukra. Erről fogunk picit beszélni.
0: Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Ain't no country club either.

technikai célból választják az ábrákat. Egyediség, egy saját tervezésű vagy különleges, mint a tökéletes eszköz, hogy egyén kitűnjön a tömegből. A szubkultúrához való tartozás, ősemberi igény, a csoporthoz tartozás vizuális jelzése, személyes narratíva, valamint fizikai teherbírás, lázadás, aztán tradíció, szexuális motiváció, függőség, hirtelen felindulás. Ez a dízok, amiért az emberek tetoválást varratnak magukra. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek mi a véleménye erről. Jó, hogyha egy tetoválás van egy emberen, ha diszkrét van, ha mi fér bele. Erre vagyok kíváncsi. A telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, és ameddig jönnek az üzenetek, addig én hozom a legjobb zenéket. Visszautazunk a 90-es évek popvilágába, méghozzá Madonnával. Jön a Vogue, ami akkor hatalmas port kavart, és nagyon megváltoztatta a zenei ízlést, és egy korszakalkotó dal volt, de hát Madonna az mindig ilyen, most is legutóbb ilyen tett le az asztalra. A folytatás viszont egy hip-hop R&B sikeré. Ánsati jó voltából. Ez az Always On Time most itt a Besten.

0: Blast FM a legjobb zenék, ez volt Zola és a Sehova se passzolok. Milyen érdekes egybefüggés ez, ugye itt beszéltünk arról, hogy a szubkultúrához való tartozás a tetoválások miatt, és azt a kérdést tettem fel egyébként, mert 10 okot soroltam föl a tetoválásról, hogy ki miért varrat magára és mit, és hát bizony-bizony azért itt nagyon sokan elítélték a tetoválást, nem véletlenül, mert ezt aztán nem lehet leszedni, vagy csak nagyon hosszú idő alatt lehet és nagyon drága módon eltávolítani magáról az embernek, úgyhogy be kell vallani, nagyon át kell gondolni, hogy az ember mit és mikor varrat magára, és egyébként, hogy varrat-e magára. Ez is egy érdekes kérdés, úgyhogy nagy porka vart mindez. A folytatásban most egy kicsi szünet következik, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig Lisa Stanfield-el megyünk tovább, és a 90-es évek egyik legnagyobb bulislágere lesz itt, a The Real Thing tőle.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Villámcsapás rongálta meg a szolnoki Szentháromság templom elektromos hálózatát. Főzőversennyel érkezik a Kevi Juhász Fesztivál, mentőakció a gidákért. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Villámcsapás érte a szolnoki Szentháromság templom torony sisakját a múlt heti viharban, szinte teljesen megbénítva az egyházi épület működését. A természeti csapás éppen a mise végén este 6:30 történt, és a gigászi energia azonnal tönkretette az ingatlan majdnem teljes elektromos hálózatát. Vidra Sándor templom gondnok az Új Néplapnak elmondta, a túlfeszültség miatt megállt a toronyóra, elromlott az elektromos orgona, valamint az épületvilágítás és az egyéb villamos eszközök is használhatatlanná váltak. Bár az egyébként leföldelt tornyot alig egy éve állították helyre, a villámhárító sem tudta teljesen kivédeni a pusztítást. A közösség rendelkezik biztosítással, így a szakemberek jelenleg a károk pontos felmérésén dolgoznak, ám a legnagyobb problémát az jelenti, hogy több speciális elektromos berendezés javítása rendkívül bonyolult és költséges folyamat lesz. Hétvégén rendezik meg Túrkevén a 26. Kevi Juhász Fesztivált. A háromnapos hagyományőrző és kulturális rendezvényen koncertek, főzőversenyek, népzenei és néptánc bemutatók várják az érdeklődőket. Péntek este elektronikus zenei bulival indul a program, szombaton pedig már kora reggeltől benépesül a piac tér a Csányi Sándor mesterszakács által zsűrizett pörkölt főzőversennyel. A nagy színpad kiemelt fellépője szombat este a Bagosi Brothers Company lesz, amit a hagyományos juhász bál követ. Vasárnap az ifjú séfek versenye mellett Chris Rudy, majd a fesztivál zárásaként a Carson Coma ad élő koncertet. A szervezők tájékoztatása szerint a látogatókat olyan ingyenes kísérő programok is várják, mint a Júnyíró bemutató, a Cifra szűr kiállítás és a népi játszóházak. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Ma nagyrészt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 24-26 fok lehet, éjjelre pedig 19-14 fokig csökken a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Tom Novi és Lima közöse volt ez, ez teljesen elmoshatatlan egymástól ez a két duó, nem véletlenül zseniálisan működnek együtt. A Tékittel próbáltak minket megébreszteni ezen a gyönyörű napon, mert hogy egyébként az lesz, ugyanis szerencsére sok nap süt majd, bár az égen időnként megjelenhetnek ilyen tavaszi gombolyfelhők, de azzal nem kell foglalkozni. Most jön a lényeg, a csúcshőmérséklet a legmelegebb órákba 24 és 26 fok között alakul majd, úgyhogy egy ilyen stílszerű zenét indítok most utána, ami egy kicsit a nyarat idézi meg. Jön a Ring Ring Ring a De La Soul-tól, bár a nyárról egyáltalán nincs benne szó.

0: we'll get back to you.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után pedig a rövid szokásos kis sportszínes, és a mai napon a Barcelonáról és Robert Lewandowskiról lesz szó, nem véletlenül, jönnek majd a részletek, na meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a CMC Music Factory, a Do You Wanna Get Funky-val érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Már a miniszterelnöktől kérik az elektrolítgyár építésének leállítását. Támogatás a jászkunsági önkormányzati tűzoltóságoknak, keresik az év balatoni házát. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Újabb kérdőjel került a Szolnokra tervezett kínai elektrolítgyár beruházására, miután a város vezetése hivatalos levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. Ebben azt kérik a kormányfőtől, hogy vonja vissza a projekt kiemelt gazdasági státuszát, és tiltsa meg az üzem felépítését a 32-es út mentén. A döntést komoly lakossági és civil nyomás előzte meg. A Stop Elektrolítgyár nevű csoport korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszternél is lobbizott az építkezés megakadályozásáért. Miközben a szolnoki közgyűlés határozottan gyár ellenes álláspontra helyezkedett, a beruházó Kunlunkamp Hungary nem hátrál meg. Ma megnyitja a helyi irodáját a Versegi Parkban, hogy állandó párbeszédet indítson a lakossággal. Bár a kínai vállalat a technológiai dokumentációt kész megosztani, a földterület adásvételi szerződését üzleti titokként kezeli, hívja fel a figyelmet a szoljon.hu. Mind a 60 hazai önkormányzati tűzoltóság sikeresen pályázott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által elbírált támogatási alapra, amelynek révén összesen több mint 250 millió forintot osztottak szét a lánglovagok között. A keretösszegből a nyertesek új védőfelszereléseket és szakmai eszközöket vásárolhatnak, de a forrás gépjárművek felújítására és a szertárak korszerűsítésére is lehetőséget biztosít. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kifejezetten jól szerepelt a programban. 7 helyi önkormányzati tűzoltóság, köztük az Abátszalóki, Jászárokszállási, Kisújszállási és Törökszent Miklósi egységek együttesen több mint 30 millió forint visszanemtérítendő támogatáshoz jutott.

0: Ma nagy részt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 24-26 fok lehet, éjjelre pedig 19-14 fokig csökken a minimum hőmérséklet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra után mindig valami rövid kis szösszenet jön a sportvilágából, és ez a mai napon is így lesz. Barcelona Robert Lewandowski kapcsolatát nézzük most meg, ugyanis van változás, jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék a munka mellé, mert most már azért gondolom sokan beértek, akiknek még nem, azok meg még élvezik, hogy csak az autóba kell ülni. Kezdünk a Durán Duránnal, szól a Sunrise.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a mai sportszínes Katalónia fővárosából szól, Barcelonából, ugyanis Robert Lewandowski búcsúzott a szurkolóktól, a Real Betis elleni 3-1-re megnyert bajnoki mérkőzés hozta el a lezárás pillanatát. A Barcelona 37 éves gólvágója a 85. percben vastaps kíséretében könnyes szemmel hagyta el utoljára a pályát a gránát vöröskék mezben, miután szerződése lejárt, és a szezon végén távozik a klubtól. A hivatalos megható elköszönésre a lefújás után került sor, a lengyel támadó felesége és gyermekei társaságában tért vissza a Gyepre, hogy mikrofont ragadjon és katalán nyelven mondjon köszönetet a közönségnek.

közönségnek. Egyetlen egy mondatot ragadok ki a beszédből, aki a Barcelonában focizott, az örökre barcelonás marad. 4 év statisztikája, a csatár elképesztő számokkal búcsúzott, 192 meccsen lépett pályára, ezeken 119 gólt szerzett, a csapattal 3 bajnoki címet, 1 spanyol kupát és 3 spanyol szuperkupát emelhetett a magasba. Nem kis teljesítmény, úgyhogy nem csodálom, hogy könnyesek a szemek, egyébként a lengyel labdarúgó a gyepen ülve várta meg, még kiürül a stadion körülötte, és bizony sokáig merengett, csak úgy ott a Camp Nou-ba. A legjobb zenékkel megyünk tovább, hogy senki ne aludjon és ne merengjen a munkába. Itt lesz például Marc Anthony az I Need to Know-val, a folytatás pedig Cooney Williams-é. Ez a World Celebration most itt a Westen.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Follow the Flow és a Valahányszor. Ezek után egy kicsit nézzünk körül az utakon. Van egy nagyon rossz infóm az M0-ás autóút déli szektorában, Halásztelek térségében a 17-es kilométernél történt egy nagy baleset. 6 személyautó ütközött össze, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a belső sávot lezárták, a torlódás 8 kilométer hosszú. Kitartást kívánok mindenkinek ide, és kell a kitartás az M3-as autópályán is, ahol egy terelést építenek ki, méghozzá Vásáros Nemény felé vezető oldalon Bak térségében. A 39-es és a 48-as kilométer között van ez a mozgóterelés, és 3 kilométer már mögötte a sor. Ha valaki ki akarná egészíteni az infóimat, azt tegye nyugodtan, a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, és nem tudom, hogy hány személyes az autó, de bizony-bizony most egy 4 fős fiúcsapat mindenkinek be fog ülni az autójába, és egy kicsit próbál jó hangulatot teremteni. A Backstreet Boys csapata jön, és a Quit Playing Games With My Heart most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk természetesen, hogy meghozzuk a jó kedvet a munka mellé, az East 17 lesz majd például a segítségemre, az It's Right-tal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gyorsan beszivárgott a hétvégi eső, száraz és csendes napok jönnek. Árokba borult a családjával, vádat emeltek a kiskörei apa ellen. Egyre több helyen pihen májusban a fűnyíró. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A hétvégén lehullott csapadék túlnyomó része gyorsan beszivárgott a talajba a Közép-Tisza vidékén, így a folyók vízszintjére nem gyakorolt jelentős hatást. A vízügyi igazgatóság keddi adatai szerint az azt megelőző 24 órában a kiemelt mérőállomásokon már szinte egyáltalán nem mértek esőt. A részvízgyűjtők közül is csak a Sajó-Hernád vidékén tapasztaltak minimális frissülést. A Tisza folyó felső szakaszán alacsonyak a vízállások, a középső részeken így Kiskörénél és Szolnoknál pedig jelenleg is apadó tendenciát mutat a vízjárás. A Hungaromet legfrissebb előrejelzése szerint a következő napokban gyökeres fordulat jön, szárazabb időszak kezdődik a vízhiányvédelmi körzetekben, így a Nagykunságban, a Jászságban és a Homokhátságon területi átlagban mindössze 1 mm körüli csapadék várható. A szakemberek kiemelték, hogy a Tiszatóban és a környező folyószakaszokon felhalmozott közel 250 millió köbméternyi tározott vízkészlet stabil biztonságot nyújt az elkövetkező időszakra, a hidrológiai helyzetet pedig folyamatosan monitorozzák. Vádat emelt a szolnoki járási ügyészség egy 37 éves kiskörei férfival szemben, aki súlyos autóbalesetet okozott a családjának Abátszalók és Kunhegyes között. A vádirat szerint az apa a kihelyezett figyelmeztető táblák és a 40 km/h sebességkorlátozás ellenére a megengedett tempót 30-35 km/h túllépve hajtott be egy veszélyes útkanyarulatba. A jármű a nedves aszfalton megcsúszott, sodródni kezdett, majd a baloldali árokba csúszva egy fának ütközött, és végül a tetejére borulva állt meg. A kocsiban utazott a férfi felesége és 3 gyermeke is. A baleset következtében a családtagok közül 2 súlyos, 2 pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Ma nagyrészt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 24-26 fok lehet, éjjelre pedig 19-14 fokig csökken a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, május 20-a van, a hét közepén vagyunk, és bizony egy hosszú hétvége áll előttünk, úgyhogy kitartást kívánok a munka mellé. Jönnek a legjobb zenék, hogy megcsinálják a kedvet hozzá. Itt lesz például velem a Salt and Pepper a Watermelonnel, és az East 17 csapata is. A kezdés pedig a Daxosé. Ez a Barbara Streisand, a mikrofonnál Horváth Zoltán.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Egy pillanatra lerohantam az előbb az utcára, mert jöttek hozzám, hoztak nekem valamit, és meg kell, hogy mondjam, olyan meleg van, hogy amit reggel fölvettem, mikor jöttem be reggel 6 órára, egy hosszú nadrágot, meg egy pulcsit, majdnem leolvadt tőlem, annyira meleg van, és egyébként azt érzem már magából a betonból is, hogy jön vissza a meleg, úgyhogy nem hazudtak a mai időjárással, amikor azt mondták, hogy 24 és 26 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet, úgyhogy a délutánban ezt már biztos, hogy élvezhetjük, úgyhogy kitartást kívánok a munkában, nem kell már sokat dolgoznunk, és egyébként is a hét közepe van, és egy hosszú hétvége lesz előttünk, amire hasonló időjárást mondanak, mint ami most van, úgyhogy ezen se kell izgulni. Csupa jó hírek után, csupa jó zene fog következni, ugyanis itt lesz Desiree a You Gotta Be-vel, na meg a Salt-N-Pepa és az NWU közöse most a folytatásban. A Wadament indítom itt a Besten. Yeah, yeah.

0: Best FM a legjobb zenék, ez a nyári időjáráshoz Desiree dala teljesen stimmelt, a You Gotta Be, varázsoltál mindenkit, szép napot kívánok mindenkinek. Egyébként május 20-a van szerda, a Bernátok és a Felíciák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Iker Casillast, spanyol labdarúgót köszönhetem, ő egy igazi legenda. És ezen a napon van a méhek világnapja is, a legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom. Érkezik az a Kylie Minogue, aki jövőre 40 éve lesz a pályán, az On a Night Like This-szel folytatom hamarosan a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán még egy óránk lesz hátra közösen, és a délelőttből is, úgyhogy az ebédidőig még én hozom a legjobb zenéket. A kaja előtti utolsó egy órához meghozza majd a hangulatot, például Justin Timberlake és Timbaland közöse. Ez lesz a Sexy Back majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Feljelentés a szegedi BYD gyár ügyében. Bőrdaganat az UV-sugárzás a legnagyobb ellenfél. 200 milliót csalt ki egy nyugdíjastól, itt a vádemelés. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal a szegedi BYD gyár ügyében. Közleményük szerint az üzem építésénél letermelt talajrétek felhasználásakor védhettek az előírások ellen, de nem közöltek részleteket. Ugyanerről posztolt közösségi oldalán a környezetért felelős miniszter is. Gajdos László már súlyos szabálysértésről írt. A cég nem kommentálta mindezt, ugyanakkor jelezte, mindenben együttműködik a ható. A bőrdaganat megelőzése érdekében indít kampányt a Magyar Dermatológiai Társulat. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, a tudatos UV-védelem az egyik legfontosabb, és nem csak nyáron.
2: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhit vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: Csak nem 200 millió forintot csalt ki egy nyugdíjastól egy budapesti férfi. Még bírósági, adóhatósági, ügyvédi, sőt végrehajtói iratokat is gyártott, hogy meséjét alátámassza. Azt mondta az idős embernek, hogy megszerezhetne egy ingatlant, ha kifizetné a tartozást. Az idős ember megsajnálta és adott neki pénzt. Az átvett összeget aztán elverte, eljátszotta, illetve felélte. Vádat emeltek ellene. 5-0-ra kiütötte Nagy-Britanniát a magyar jégkorong válogatott Svájcban az A csoportos világbajnokságon, ezzel nagy lépést tett a bentmaradás felé. A mieink végig magabiztosak voltak, és sikerült kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést. Pénteken a pont nélküli németekkel találkoznak, akiket tétmeccsen még sosem sikerült legyőzniük. Remek időre számíthatunk a folytatásban, mondom a részleteket. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Én iszonyatosan éhes vagyok, de ezt az egy órát még ki kell bírnunk, úgyhogy jönnek a legjobb zenék azért, hogy jól menjen a munka, és megadják az utolsó délelőtti órába is a lendületet mindehhez. Itt lesz például velem a Rob Andres, a Got to the Get-tel, na meg Justin Timberlake és Timbaland közöse is szól majd, a Sexy Back. A kezdés pedig Bob Marley-éké, a Jam innen indulunk a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék az első emelet dala, átdolgozva az Art Avenue-tól. Ez volt a Csak azért is szerelem, a folytatásba viszont irány a hip-hop és az R&B világa, és egy bizonyíték jön arra, hogy a rappereknek is van szívük, és bizony érző lények, hogyha lehet így mondani. Néha kemény srácokból is lehetnek light szívű úriemberek. Coolio jön, és a See You Where You

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Voltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Az egyik személyes kedvencem volt ez. Meredith Brooks és a Beach, viszont az én időm lejárt. Magyaros Rita toppan be ide a stúdióba, és itt fog topogni egészen este 6 óráig, hozza a jó kedvet, na meg a legjobb zenéket, és este 6-kor pedig Night Shift, mint ahogy egyébként minden nap 2 óra mixel jönnek a srácok, ma este is Whiteboyék várnak mindenkit sok szeretettel. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy holnap reggel ébredünk majd legközelebb együtt itt a Besten. Most utoljára a Faithless dalát indítom, Didóval érkezik. Ez a One Step Too Far.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megugrottak márciusban a fizetések, komoly ellenőrzésre készülhetnek a fapados légitársaságok. Szentlőrinci tragédia, őrizetben a lány barátja. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szépen nőttek márciusban a bérek, a bruttó átlagkereset több mint 9%-kal, csak nem 780 ezer forintra, míg a nettó több mint 11%-kal 546 ezer forintra gyarapodott tavaly márciushoz képest. A kézhez kapott összegek többek között a családi, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt ugrottak meg. A nettó kereset medián értéke 432.100 forint. Ez az az összeg, amelynél a dolgozók egyik fele kevesebbet, a másik fele pedig többet keres. Indul a nyári utazási szezon, fokozott ellenőrzésre számíthatnak például a légitársaságok és a netes szállásfoglaló oldalak. A gazdasági versenyhivatal számos panasz után indított eljárást az elmúlt években. Részletek Horváth Bálintól, a hivatal kommunikációs vezetőjétől.
2: A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárásra voltak fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
1: Emberölés gyanújával őrizetbe vették annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti lakásból Szentlőrincen, majd a kórházban meghalt. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint a 22 éves férfi korábban többször is összeveszett párjával, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést, sikoltozást hallottak a lakásból, a rendőrök pedig dulakodást nyomaira bukkantak. Az adatok alapján a férfi megverte a lányt, aki más menekülő utat nem lát. Leugrott az erkélyről. Szakértők bevonásával folytatják a vizsgálatot. Kémkedés miatt nem játszhat az angol élvonalba jutásért a Southampton futballcsapata. A helyi labdarúgó liga ugyanis bizonyítottnak találta, hogy az együttes emberei beszöktek a riválisok edzéseire, és videófelvételeket készítettek. Legutóbb közvetlen ellenfelük a Middlesbrough tréningjét látogatták meg hivatlanul. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati-délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Igazán szép szerdát és kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Elmúlt dél is pár perccel, úgyhogy jó étvágyat az éppen ebédelőknek, jó kávézást a kávézóknak, vagy jó munkát azoknak, akik munka közben mondjuk ebéd nélkül hallgatják a Best FM-et. Hozom mindenkinek a kedvencét, úgyhogy James Morrisonnal már indulok is. Szép napot!

Best FM a legjobb zenék. A Valmar, K. Kevin és Ellett Junior talált hallottuk, ez volt a Volt pár alkalommal. Folytatásban Whitney Houston énekel majd nekünk egy hatalmasat. Előtte gyorsan megköszönök, szép délutánt kívánok mindenkinek, jó étvágyat az ebédelőknek, a desszertet se hagyják ki. Én ma egy isteni zabmuffint csináltam házi mogyoróvajjal délelőtt, úgyhogy ha valakinek esetleg kell a recept, nagyon szívesen odaadom, egyébként hozzáadott cukormentes. Igyekszem mostanában egy kicsit odafigyelni, jobban mondva felkészülni a bikini szezonra, bár nem vagyok egy nagy strandra járos. Szóval szép délutánt kívánok, és ilyen zenéket is hozok. Ha már nyár, és tényleg fantasztikusan jó idő van kint, akkor a C-Block Summertime-ját semmiképp ne hagyják ki. Melanie C is érkezik hamarosan, és az I Turn To You. Nem sokára közlekedési infokat is hozok, nap témáját, úgyhogy tartsanak velem. Most pedig Whitney Houstonnál. I'm Your Baby Tonight, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma délután is arra kérek minden úton lévőt, bármilyen járműben, járművön utaznak, hogyha van közlekedési információjuk, gondoljanak rám és a többi úton lévőre, és hogyha van infójuk, küldjék el, vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155. Legyen ma is igazán szerencsés az útjuk, tudják, mindenkit hazavárnak. Én pedig, ha kapok infót, már adom is tovább. Terelést építenek ki az M3-ason, ezt kaptam most, legutóbb Bagg térségében, méghozzá a 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mindkét irányban csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres a torlódás, úgyhogy plát legyen mindenki türelmes, és ezek szerint hosszabb menetidővel is kell számolni. Az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében a 30-as kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák, épp úgy, hogy a külső sáv zárva is van, itt is már legalább 4-5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, vigyázzanak magukra az utakon, én pedig várom az infókat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jelentem már, a munkahét közepén bőven túl vagyunk egy órával, mert hogy másodperceken belül délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek után. A Sophie Ellis Backstory indít, itt lesz a Get Over You. És jön a Follow the Flow is.
2: Kért a naptól, hogy többén ne süssön, vagy hogy reggelnek helyen fel. Egy kapitánytól, hogy inkább ne küzdjön, többé már a tengerrel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Adóbevallás 1%-ok, éjfélkor határidő, nyári táborok, szigorították a feltételeket, letartóztatták az izmozó isaszegi álrendőr. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ma éjfélkor lejár az SZIA bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV központi ügyfélszolgálatai este 6 óráig tartanak nyitva, az infóvonal a 18-19 este 8-ig hívható. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el, videós összeállítások is. Az 1+1%-okról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tett. Meg. Minden eddiginél szigorúbb szabályokhoz kötik a táboroztatást, komoly higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelniük a szervezőknek, és ezeket ellenőrzik is, hangsúlyozta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti két újítás. Nem lehet a tábor szervezője, vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
1: Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-éig több mint 20 000 diák érkezik az ánkai, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve a szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezt követően június 21-től startolnak a 6 napos nyári élménytáborok, a 3 napos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. Szabadnapos rendőrnek adta ki magát, és több embert bántalmazott egy férfi Pest vármegyében Isaszegen. Egy hangoskodó társaság tagjai ellen intézkedett a vasútállomáson, miközben egy a szolgálati jelvényre hasonlító igazolványtokot lobogtatott. Amikor megérkeztek a járőrök, őt is előállították. Már döntöttek a letartóztatásáról is. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 1:03 járunk, szép délutánt, és csodás szerdát mindenkinek. Majoros Réte vagyok. Ebben az órában is hozom a felejthetetlen slágereket, amik visszahozzák a gyerekkorunkat, vagy inkább a tínédzser korunkat, mint például a Destiny's Child és a Survivor, de itt lesz Alice DJ is, és a Better Off Alone. Na meg Sophia Alice Baxter már indít is. Get over you.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Nézd, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, és türelmet is egyébként, ahogy így nézem az információkat, mert hogy erős a teherforgalom még mindig, vagy azt kell, hogy mondjam, ma is, az M1-es autópályán Budapest felé Tatta és Biatorbágy között több helyen lassul. A 68-as kilométer környékén éppen áll a forgalom, annak ellenére, hogy nem történt baleset. Akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő, ezt írták a hallgatók. Az ellenkező irányban Bicske térségében a 37-es kilométernél mozgó terelés mellett burkolati jeleket festenek a belső sáv zárásával. A helyszín mögött jelentős torlódás van, a kamionok több kilométer hosszan várakoznak a külső sávban, és az arra szóló kocsisor pedig az M0-as autóútig ér. Terelést építenek ki az M3-ason Bagnál, a 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mindkét irányban, csak egy sáv járható 60 felé, egy Budapest irányába 4-5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ébreszt FM a legjobb zenéi, Geszti Péter és Péter Fibori, Beléd szerettem, ez van dala után. Ez a nap kérdése. A szüleinkről lesz szó a mai napon. Mi az, amiben hasonlítunk a szüleinkre, de mondjuk nem örülünk neki annyira, és mi az, amiben hasonlítunk a szüleinkre, és nagyon-nagyon örülünk, lehet külső-belső tulajdonság egyaránt. 0620 55 155 jöhetnek ide az üzenetek. Kicsit gondolkodjunk rajta. Így ezen a könnyed szerda délutánon. Nagyon remélem, hogy jól telik egyébként a nap, és hogy egy kicsit fel tudnak pezsdülni a legjobb zenékkel, úgyhogy milyen hangulatban folytatódik a délután. Egyébként Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek nyugodtan az üzenetek ott is, a kommentek. Kíváncsi vagyok, miben hasonlítanak a szüleikre. Jön a Lighthouse Family és a High addig is, előtte pedig egy igazán ikonikus láger a 90-es évek elejéről, pontosan 91-ből, ez Heavy Day and the Boys és a Now That We Found Love, ami igazán egy olyan dal, amitől bárkinek jobb kedve lesz, legalább 4 percre, amíg tart a dal, higgyék el nekem, úgyhogy hangerőt fel, Now That We Found Love, itt a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt a Fehér úton Budapesten, a Fehérúti Ipari Park megállónál, úgyhogy ott kell figyelni és egy kisebb fennakadásra számítani. Ezt Laci írta, nagyon köszönöm. Azt írja Nóra pedig, hogy a Megvárt ligetnél baleset történt a Margit körúton, méghozzá a Megvárt liget felől a Szénatér felé vezető oldalon. Nagyon köszönöm a pontos információt. Az M1-esen továbbra is erős a teherforgalom, úgyhogy szakaszos torlódásra kell számítani Budapest felé Komárom és Tata között. Több helyen lelassul, helyenként meg is áll a forgalom, pedig azt írják a hallgatók, hogy nincsen baleset, akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő. Aki teheti, a 85-ös Komárom csomópontban térjen le a pályáról, és a Nagyigmánd Kocs-Tata útvonalon kerüljön. A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél úgy gyalogos átkelőhelyet építenek, napközben pedig úgy nagyjából 5 óráig lezárnak félútpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet. A délutáni csúcsforgalomban mindkét irányban több kilométeres a torlódás, ami kialakulni kezd, és az arra közlekedők menetidő növekedésre számítsanak. 0620 55 55 155, én pedig ezen az SMS, Viber és hívható telefonszámon számítok önökre, ha bárkinek útinfója van. Megköszönöm, ha elküldi vagy felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása. Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Árokba borult a családjával, vádat emeltek a kiskörei apa ellen. Már a miniszterelnöktől kérik az elektrolitgyár építésének leállítását. Mentő akció a Gidákért. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A hétvégén lehullott csapadék túlnyomó része gyorsan beszivárgott a talajba a Közép-Tisza vidékén, így a folyók vízszintjére nem gyakorolt jelentős hatást. A vízügyi igazgatóság keddi adatai szerint az azt megelőző 24 órában a kiemelt mérőállomásokon már szinte egyáltalán nem mértek esőt. A részvízgyűjtők közül is csak a Sajó-Hernár vidékén tapasztaltak minimális frissülést. A Tisza folyó felső szakaszán alacsonyak a vízállomások, a középső részeken így Kiskörénél és Szolnoknál pedig jelenleg is apadó tendenciát mutat a vízjárás. A Hungaromet legfrissebb előrejelzése szerint a következő napokban gyökeres fordulat jön, szárazabb időszak kezdődik a vízhiányvédelmi körzetekben, így a Nagykunságban, a Jászságban és a Homokhátságon területi átlagban mindössze 1 mm körüli csapadék várható. A szakemberek kiemelték, hogy a Tiszatóban és a környező folyószakaszokon felhalmozott közel 250 millió köbméternyi tározott vízkészlet stabil biztonságot nyújt az elkövetkező időszakra, a hidrológiai helyzetet pedig folyamatosan monitorozzák. Vádat emelt a szolnoki járási ügyészség egy 37 éves kiskörei férfival szemben, aki súlyos autóbalesetet okozott a családjának Abátszalók és Kunhegyes között. A vádirat szerint az apa a kihelyezett figyelmeztetőtáblák és a 40 km/h sebességkorlátozás ellenére a megengedett tempót 30-35 km/h túllépve hajtott be egy veszélyes útkanyarulatba. A jármű a nedves aszfalton megcsúszott, sodródni kezdett, majd a baloldali árokba csúszva egy fának ütközött, és végül a tetejére borulva állt meg. A kocsiban utazott a férfi felesége és 3 gyermeke is. A hátsó sorban ülők közül senki sem használta a biztonsági övet, és a 2 éves kislány gyermekülése sem volt rögzítve. A baleset következtében a családtagok közül 2 súlyos, 2 pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség közölte, közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványoztak az ügyben, a döntést a Tiszafüredi járás bíróság hozza meg. Országszerte egyre több település, környékünkön például Tiszafüred vagy a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság is csatlakozott a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
3: adjunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínegek.
2: Újabb kérdőjel került a Szolnokra tervezett kínai elektrolitgyár beruházására, miután a város vezetése hivatalos levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. Ebben azt kérik a kormányfőtől, hogy vonja vissza a projekt kiemelt gazdasági státuszát, és tiltsa meg az üzem felépítését a 32-es út mentén. A döntést komoly lakossági és civil nyomás előzte meg. A Stop Elektrolitgyár nevű csoport korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszternél is lobbizott az építkezés megakadályozásáért. Miközben a szolnoki közgyűlés határozottan gyár ellenes álláspontra helyezkedett, a beruházó Kunlunkem Hungary nem hátrál meg. Ma megnyitja a helyi irodáját a Versegi Parkban, hogy állandó párbeszédet indítson a lakossággal. Bár a kínai vállalat a technológiai dokumentációt kész megosztani, a földterület adásvételi szerződését üzleti titokként kezeli, hívja fel a figyelmet a szoljon.hu. Mind a 60 hazai önkormányzati tűzoltóság sikeresen pályázott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által elbírált támogatási alapra, amelynek révén összesen több mint 250 millió forintot osztottak szét a lánglovagok között. A keretösszegből a nyertesek új védőfelszereléseket és szakmai eszközöket vásárolhatnak, de a forrás gépjárművek felújítására és a szertárak korszerűsítésére is lehetőséget biztosít. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kifejezetten jól szerepelt a programban. 7 helyi önkormányzati tűzoltóság, köztük az Abátszalóki, Jászárokszállási, Kisújszállási és Törökszent Miklósi egységek együttesen több mint 30 millió forint visszanemtérítendő támogatáshoz jutott. A szakhatóság tájékoztatása szerint a megítélt összeget a vármegyei állomások infokommunikációs fejlesztésekre, modern felszerelések beszerzésére, valamint a járművek javítására fordítják a működési biztonság növelése érdekében. Idén is meghirdették az év Balatoni háza pályázatot. Olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra Balaton környékén épült lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
4: Célja a minőségi építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régióban jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondolja úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-ig várjuk a pályázatokat, és reméljük, hogy ez az érdeklődés továbbra is fennmarad.
2: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őzgidákat és fészekaljakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
5: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őzgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. Hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük, a gazdák türelemmel

0: Feszültség miatt megállt a toronyóra, elromlott az elektromos orgona, valamint az épületvilágítás és az egyéb villamos eszközök is használhatatlanná váltak. Több speciális elektromos berendezés javítása rendkívül bonyolult és költséges folyamat lesz. Ma nagyrészt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 24-26 fok lehet, éjjelre pedig 19-14 fokig csökken a minimum hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Már a hét közepén vagyunk, egyre közelebb a hosszú hétvége. A stúdióban pedig már Fodor Attila üdvözlet. A Back to Black érkezik hozzánk hamarosan. Az S-Word, Nagy Bogi és Dash közös dala is hallható lesz, ahogy Segi egy lista vezetője. Azonban ezt a zenei összeállítást Avril Lavigne-jel indítom, és a Skater Boy-jal.
2: 102.4 Best FM.

Pünkösdi hétvége már igazi nyári hőmérsékleteket hoz majd 30 fok körül, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a napos idő mellett időnként megnövekszik majd a felhőzet, futó zápor kialakulhat, az északi, észak-nyugati szél lesz majd élénk, csütörtökön napközben 25 foknál is több lehet. Pénteken még magasabb lesz a maximum, akkor 26 fok lehet, és túlnyomóan napos idő várható némi gomoly felhő képződéssel, csak futó záporok alakulhatnak majd ki. Szombaton is jó részt napos idő várható némi felhősödéssel és erőteljesebb széllel, 27-28 fokos csúcsa, vasárnap pedig már megközelítjük a 30 fokot, hétfőn pedig túl is léphetjük a térségben. Mindkét napon jó részt napos idő várható, bár a mostani infók alapján hétfőn kicsit felhősebb lehet majd a térségben az idő. Itt a 102.4 Best FM-en mindjárt jön a Savage Garden dala, de előtte még megemlékezünk Végvári Tamásról és Szakácsi Sándorról, mind ketten ma ünnepelnék a születésnapjukat. Ezen a napon született Pere Martoni Krisztina színésznő is, ahogy Dósa Mátyás és Kozombolisz is, no meg Iker Casillas, spanyol labdarúgó is. És itt van, ahogy ígértem, a Savage Garden és az I Want You.

0: 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emi

Ezen a hétvégén a Best FM-mel is lehet találkozni a Válvölgyi Fesztiválon szombaton és vasárnap Alcsút dobozon. Ott fellép majd Rúzsa Magdi, T-Deni, a Volmár, a 4S Street, a Nox és többek között Pápai Joci is. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban holnap 18 órától. Rákász Gergő lemez bemutató koncertjét Martfűn a Városi Művelődési Házban lehet megtekinteni pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn ezen a héten pénteken, amikor is fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevin Juhász Fesztivál pénteken és szombaton Turkevén a Petőfi téren és a Ligetben. Pénteken fellép majd a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig többek között a Carson Kóma. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban, bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza-tavi települések bemutatóival ezen a héten szombaton. A Sárik Péter Trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban jövő hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val, jövő héten csütörtökön 19 órától Kisújszálláson a Vigadóban. Ugyancsak jövő héten csütörtökön valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben 7:30-tól. Woodszög besenyszögön imáron 10. alkalommal a jövő héten csütörtökön, pénteken és szombaton. Csütörtökön fellép majd a Zsák utca, a Mayday és a Dirty Rock Band, pénteken a magánterület, a Meteor, az Ati Edge and the Shadow Birds. Szombaton lesz motoros felvonulás, de fellép majd Jimmy és Nika, a No Para és többek között a Kultúrsztár is. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő héten szombaton este látható. Palacsinta Fesztivál jövő héten pénteken és szombaton, itt Szolnokon. Pénteken fellép majd LL Junior és zenekar, a K. Kevin és a Volmár, szombaton a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál 30-án szombaton a Rutkai Bandával, a Kolompos Együttessel és az Alma Együttessel. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben május 31-én 10 órától ugrálóvárral, kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, majd Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletyka faluban jövő héten vasárnap 14 órától Közombolisszal, Manó Bohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között ugrálóvárral. Most viszont a Sugar Babes dalát hallgatjuk itt a 102.4 Best FM-en.

0: 92.4 Best FM a legjobb zenék. Közmépítési munkálatra kell számítani Püspökladánynál a 4-es úton a 181-es kilométernél. Útépítést végeznek a 223-as kilométernél, ugyancsak a 4-es úton Debrecennél. Arra felé a 33-as 106-os kilométerénél is útépítésre kell számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között sávlezárás van. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csatornáznak Tiszainokán, Abony és Törtel között pedig még zajlanak a munkálatok, csak a célforgalom engedélyezett. Albert Irsán lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítésre kell számítani a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület a 31-22-esen. A Best FM hallgatók is küldhetnek közlekedési infókat 0-20-55-55-155. Most a Sixpence on the Richard.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Árokba borult a családjával vádat emeltek a kiskörei apa.
0: Best FM-en.
1: Árokba borult a családjával vádat emeltek a kiskörei apa ellen. Már a miniszterelnöktől kérik az elektrolitgyár építésének leállítását. Mentő akció a Gidákért. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A hétvégén lehullott csapadék túlnyomó része gyorsan beszivárgott a talajba a Közép-Tisza vidékén, így a folyók vízszintjére nem gyakorolt jelentős hatást. A vízügyi igazgatóság keddi adatai szerint az azt megelőző 24 órában a kiemelt mérőállomásokon már szinte egyáltalán nem mértek esőt. A részvízgyűjtők közül is csak a Sajó-Hernár vidékén tapasztaltak minimális

0: Frissülést. A Tisza folyó felső szakaszán alacsonyak a vízállások, a középső részeken így Kiskörénél és Szolnoknál pedig jelenleg is apadó tendenciát mutat a vízjárás. A Hungaromet legfrissebb előrejelzése szerint a következő napokban gyökeres fordulat jön, szárazabb időszak kezdődik a vízhiányvédelmi körzetekben, így a Nagykunságban, a Jászságban és a Homokhátságon területi átlagban mindössze 1 mm körüli csapadék várható. A szakemberek kiemelték, hogy a Tiszatóban és a környező folyószakaszokon felhalmozott közel 250 millió köbméternyi tározott vízkészlet stabil biztonságot nyújt az elkövetkező időszakra, a hidrológiai helyzetet pedig folyamatosan monitorozzák. Vádat emelt a szolnoki járási ügyészség egy 37 éves kiskörei férfival szemben, aki súlyos autóbalesetet okozott a családjának Abátszalók és Kunhegyes között. A vádirat szerint az apa a kihelyezett figyelmeztető táblák és a 40 km/h sebességkorlátozás ellenére a megengedett tempót 30-35 km/h túllépve hajtott be egy veszélyes útkanyarulatba. A jármű a nedves aszfalton megcsúszott, sodródni kezdett, majd a baloldali árokba csúszva egy fának ütközött, és végül a tetejére borulva állt meg. A kocsiban utazott a férfi felesége és 3 gyermeke is. A hátsó sorban ülők közül senki sem használta a biztonsági övet, és a 2 éves kislány gyermekülése sem volt rögzítve. A baleset következtében a családtagok közül 2 súlyos, 2 pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség közölte, közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványoztak az ügyben, a döntést a Tiszafüredi járásbíróság hozza meg. Országszerte egyre több település, környékünkön például Tiszafüred vagy a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság is csatlakozott a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
1: Hagyunk magasabb növényzet foltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége. Ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más. Sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cinegek.
0: Újabb kérdőjel került a Szolnokra tervezett kínai elektrolitgyár beruházására, miután a város vezetése hivatalos levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. Ebben azt kérik a kormányfőtől, hogy vonja vissza a projekt kiemelt gazdasági státuszát, és tiltsa meg az üzem felépítését a 32-es út mentén. A döntést komoly lakossági és civil nyomás előzte meg. A Stop Elektrolitgyár nevű csoport korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszternél is lobbizott az építkezés megakadályozásáért. Miközben a szolnoki közgyűlés határozottan gyár ellenes álláspontra helyezkedett, a beruházó Kunlunkem Hungary nem hátrál meg. Ma megnyitja a helyi irodáját a Versegi Parkban, hogy állandó párbeszédet indítson a lakossággal. Bár a kínai vállalat a technológiai dokumentációt kész megosztani, a földterület adásvételi szerződését üzleti titokként kezeli, hívja fel a figyelmet a szoljon.hu. Mind a 60 hazai önkormányzati tűzoltóság sikeresen pályázott az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által elbírált támogatási alapra, amelynek révén összesen több mint 250 millió forintot osztottak szét a lánglovagok között. A keretösszegből a nyertesek új védőfelszereléseket és szakmai eszközöket vásárolhatnak, de a forrás gépjárművek felújítására és a szertárak korszerűsítésére is lehetőséget biztosít. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kifejezetten jól szerepelt a programban. 7 helyi önkormányzati tűzoltóság, köztük az Abátszalóki, Jászárokszállási, Kisújszállási és Törökszent Miklósi egységek együttesen több mint 30 millió forint visszanemtérítendő támogatáshoz jutott. A szakhatóság tájékoztatása szerint a megítélt összeget a vármegyei állomások infokommunikációs fejlesztésére

0: építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régióban jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondolja úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-jéig várjuk a pályázatokat, és reméljük, hogy ez az érdeklődés továbbra is fennmarad.
1: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őzgidákat és fészekaljakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
2: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őzgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük, a gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát, azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
1: Villámcsapás érte a szolnoki Szentháromság templom torony sisakját a múlt heti viharban, szinte teljesen megbénítva az egyházi épület működését. A természeti csapás éppen a mise végén este 6:30 történt, és a gigászi energia azonnal tönkretette az ingatlan majdnem teljes elektromos hálózatát. Vidra Sándor templom gondnok az Új Néplapnak elmondta, a túlfeszültség miatt megállt a toronyóra, elromlott az elektromos orgona, valamint az épületvilágítás és az egyéb villamos eszközök is használhatatlanná váltak. Több speciális elektromos berendezés javítása rendkívül bonyolult és költséges folyamat lesz. Ma nagyrészt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 24-26 fok lehet, éjjelre pedig 19-14 fokig csökken a minimum hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: További kellemes szerda délután kívánok, én Fodor Attila vagyok. Curtis dala mellett a következő Super 6-osban ezen a Super Szerdán itt lesz a Black Legend, akik egy Barry White dal feldolgozással jönnek, meg a 90-es évek egyik legjobbja Faithless-től az Insomnia is hallható lesz. De most a Pussycat Dolls
4: 102.4 West

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975 brought you an album with a song.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

A pünkösdi hétvége már igazi nyári hőmérsékleteket hoz majd 30 fok körül, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a napos idő mellett időnként megnövekszik majd a felhőzet, futó zápor kialakulhat, az északi, észak-nyugati szél lesz majd élénk, csütörtökön napközben 25 foknál is több lehet. Pénteken még magasabb lesz a maximum, akkor 26 fok lehet, és túlnyomóan napos idő várható némi gomoly felhő képződéssel, csak futó záporok alakulhatnak majd ki. Szombaton is jó részt napos idő várható némi felhősödéssel és erőteljesebb széllel, 27-28 fokos csúcsa, vasárnap pedig már megközelítjük a 30 fokot, hétfőn pedig túl is léphetjük a térségben. Mindkét napon jó részt napos idő várható, bár a mostani infók alapján hétfőn kicsit felhősebb lehet majd a térségben az idő. A tudományok után pedig jöjjön egy kis zenetörténelem, hiszen ekkor született Joe Cocker még 1968-ban, a 90-es években is többször listás volt, például a Summer in the City feldolgozásával, és ma van a születésnapja Cher-nek, aki már 1965-ben, tehát több mint 60 éve is listavezető volt, akkor férjével, még Sunnyval és az I Got You Babe-el. A 90-es évek elején aztán a Shup-Shup Song volt tőle a listavezető, később pedig az évtized végén jött a nagy visszatérés és a Believe. Az énekesi karrier mellett pedig nem mehetünk el amellett, hogy a Mamma Mia 2-ben is láthattuk Cher-t. Azonban most nem ő következik, hanem Angliából az Artful Dodger. 3, 2, 1.

0: Ezen a hétvégén a Best FM-mel is lehet találkozni a Válvölgyi Fesztiválon, szombaton és vasárnap Alcsút dobozon. Ott fellép majd Rúzsa Magdi, T-Deni, a Volmár, a 4S Street, a Nox és többek között Pápai Joci is. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban, holnap 18 órától. Rákász Gergő lemez bemutató koncertjét Martfűn a Városi Művelődési Házban lehet megtekinteni pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn ezen a héten pénteken, amikor is fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevin Juhász Fesztivál pénteken és szombaton Turkevén a Petőfi téren és a Ligetben. Pénteken fellép majd a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig többek között a Carson Koma. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban, bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza-tavi települések bemutatóival ezen a héten szombaton. A Sárik Péter Trió és Berki Tamás koncertje Szegléden a Kossuth Művelődési Központban jövő hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val, jövő héten csütörtökön 19 órától Kisújszálláson a Vigadóban. Ugyancsak jövő héten csütörtökön valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben 7:30-tól. Woodszög Besenny szögön imáron 10. alkalommal a jövő héten csütörtökön, pénteken és szombaton. Csütörtökön fellép majd a Zsákutca, a Mayday és a Dirty Rock Band, pénteken a Magánterület, a Meteor, az Ati Edge and the Shadowbirds. Szombaton lesz motoros felvonulás, de fellép majd Jimmy és Nika, a No Para és többek között a Kultúrsztár is. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő héten szombaton este látható. Palacsinta Fesztivál jövő héten pénteken és szombaton, itt Szolnokon. Pénteken fellép majd LL Junior és zenekar, a K. Kevin és a Volmár, szombaton a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál 30-án szombaton, a Rutkai Bandával, a Kolompos Együttessel és az Alma Együttessel. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben május 31-én, 10 órától Ugrálóvárral, Kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, majd Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletyka faluban jövő héten vasárnap 14 órától Közombolisszal, Manóbohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között Ugrálóvárral. A 102.4 Best FM-en ezúttal a Follow the Flow és a Maradok távol a legjobb zenék között.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem.

0: boldog távol.
1: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Közműépítési munkálatra kell számítani Püspökladánynál a 4-es úton a 181-es kilométernél. Útépítést végeznek a 223-as kilométernél, ugyancsak a 4-es úton Debrecennél. Arra felé a 33-as 106-os kilométerénél is útépítésre kell számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között sávlezárás van. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csatornáznak Tiszainokán, Abony és Törtel között pedig még zajlanak a munkálatok, csak a célforgalom engedélyezett. Albert Irsán lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 3216-oson Tiszafüred belterületén útépítésre kell számítani a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület a 3122-esen. A szuper szerdát egy szuper előadóval James Blunt-tal folytatom, itt a 102.4 Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Árokba borult a családjával, vádat emeltek a kiskörei apa ellen. Már a miniszterelnöktől kérik az elektrolitgyár építésének leállítását. Mentő akció a Gidákért. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A hétvégén lehullott csapadék túlnyomó része gyorsan beszivárgott a talajba a Közép-Tisza vidékén, így a folyók vízszintjére nem gyakorolt jelentős hatást. A vízügyi igazgatóság keddi adatai szerint az azt megelőző 24 órában a kiemelt mérőállomásokon már szinte egyáltalán nem mértek esőt. A részvízgyűjtők közül is csak a Sajó-Hernád vidékén tapasztaltak minimális frissülést. A Tisza folyó felső szakaszán alacsonyak a vízállomások, a középső részeken így Kiskörénél és Szolnoknál pedig jelenleg is apadó tendenciát mutat a vízjárás. A Hungaromet legfrissebb előrejelzése szerint a következő napokban gyökeres fordulat jön, szárazabb időszak kezdődik a vízhiányvédelmi körzetekben, így a Nagykunságban, a Jársákban és a Homokhátságon területi átlagban mindössze 1 mm körüli csapadék várható. A szakemberek kiemelték, hogy a Tiszatóban és a környező folyószakaszokon felhalmozott közel 250 millió köbméternyi tározott vízkészlet stabil biztonságot nyújt az elkövetkező időszakra, a hidrológiai helyzetet pedig folyamatosan monitorozzák. Vádat emelt a szolnoki járási ügyészség egy 37 éves kiskörei férfival szemben, aki súlyos autóbalesetet okozott a családjának Abátszalók és Kunhegyes között. A vádirat szerint az apa a kihelyezett figyelmeztető táblák és a 40 km/órás sebességkorlátozás ellenére a megengedett tempót 30-35 km/órával túllépve hajtott be egy veszélyes útkanyarulatba. A jármű a nedves aszfalton megcsúszott, sodródni kezdett, majd a baloldali árokba csúszva egy fának ütközött, és végül a tetejére borulva állt meg. A kocsiban utazott a férfi felesége és három gyermeke is. A hátsó sorban ülők közül senki sem használta a biztonsági övet, és a 2 éves kislány gyermekülése sem volt rögzítve. A baleset következtében a családtagok közül 2 súlyos, 2 pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség közölte, közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványoztak az ügyben, a döntést a Tiszafüredi járás bíróság hozza meg. Országszerte egyre több település, környékünkön például Tiszafüred vagy a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság is csatlakozott a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
3: Hagyunk magasabb növényzet voltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Hogyha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínegek.
2: Újabb kérdőjel került a Szolnokra tervezett kínai elektrolitgyár beruházására, miután a város vezetése hivatalos levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. Ebben azt kérik a kormányfőtől, hogy vonja vissza a projekt kiemelt gazdasági státuszát, és tiltsa meg az üzem felépítését a 32-es út mentén. A döntést komoly lakossági és civil nyomás előzte meg. A Stop Elektrolitgyár nevű csoport korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszternél is lobbizott az építkezés megakadályozásáért. miközben a szolnoki közgyűlés határozottan gyárellenes álláspontra helyezkedett, a beruházó Kunlunkem Hungary nem hátrál meg. Ma megnyitja a helyi irodáját a Versegi Parkban, hogy állandó párbeszédet indítson a lakossággal. Bár a kínai vállalat a technológiai dokumentációt kész megosztani, a földterület adásvételi szerződését üzleti titokként kezeli, hívja fel a figyelmet a szoljon.hu. Mind a 60 hazai önkormányzati tűzoltóság sikeresen pályázott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által elbírált támogatási alapra, amelynek révén összesen több mint 250 millió forintot osztottak szét a lánglovagok között. A keretösszegből a nyertesek új védőfelszereléseket és szakmai eszközöket vásárolhatnak, de a forrás gépjárművek felújítására és a szertárak korszerűsítésére is lehetőséget biztosít. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kifejezetten jól szerepelt a programban. 7 helyi önkormányzati tűzoltóság, köztük az Abátszalóki, Jászárokszállási, Kisújszállási és Törökszentmiklósi egységek együttesen több mint 30 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutott. A szakhatóság tájékoztatása szerint a megítélt összeget a vármegyei állomások infokommunikációs fejlesztésekre, modern felszerelések beszerzésére, valamint a járművek javítására fordítják a működési biztonság növelése érdekében. Idén is meghirdették az év Balatoni háza pályázatot. Olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra Balaton környékén épült lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
4: Célja a minőségi

0: Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őzgidákat és fészekaljakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, tájegységi fővadász, a kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
1: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őzgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük. A gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentjük a gidát. Azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
0: Villámcsapás érte a szolnoki Szentháromság templom torony sisakját a múlt heti viharban, szinte teljesen megbénítva az egyházi épület működését. A természeti csapás éppen a mise végén este 6:30 történt, és a gigászi energia azonnal tönkretette az ingatlan majdnem teljes elektromos hálózatát. Vidra Sándor templom gondnok az Új Néplapnak elmondta, a túlfeszültség miatt megállt a toronyóra, elromlott az elektromos orgona, valamint az épületvilágítás és az egyéb villamos eszközök is használhatatlanná váltak. Több speciális elektromos berendezés javítása rendkívül bonyolult és költséges folyamat lesz. Ma nagy részt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 24-26 fok lehet, éjjelre pedig 19-14 fokig csökken a minimum hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És ebben az órában még a stúdióban Fodor Attila. Tegnap volt a születésnapja Sam Smithnek, Naughty Boy-jal közös dalát fogom majd játszani hamarosan. Jennifer Lopez is hallható lesz, ahogy a legjobb magyarok közül a Jetlag dalát is meghallgatjuk. Most viszont Britney Spears, aki ezúttal a Stronger-ral érkezik.
3: 102.4 West FM.

Pünkösdi hétvégje már igazi nyári hőmérsékleteket hoz majd 30 fok körül, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a napos idő mellett időnként megnövekszik majd a felhőzet, futó zápor kialakulhat, az északi észak-nyugati szél lesz majd élénk, csütörtökön napközben 25 foknál is több lehet. Pénteken még magasabb lesz a maximum, akkor 26 fok lehet, és túlnyomóan napos idő várható némi gomoly felhő képződéssel, csak futó záporok alakulhatnak majd ki. Szombaton is jó részt napos idő várható némi felhősödéssel és erőteljesebb széllel, 27-28 fokos csúcsa, vasárnap pedig már megközelítjük a 30 fokot, hétfőn pedig túl is léphetjük a térségben. Mindkét napon jó részt napos idő várható, bár a mostani infók alapján hétfőn kicsit felhősebb lehet majd a térségben az idő. Na, ezt a fajta jó időt egész évben el tudnám képzelni, mondjuk, hogyha ilyesmire vágyik az ember, akkor akár Hawaii-ra is érdemes ellátogatni. Az ottaniak egyik legnagyobb büszkesége Isel Kamakawi-val ezen a napon született még 1959-ben. Azon túl, hogy dalai több filmben is hallhatóak voltak, és virághíres volt tőle a Somewhere Over the Rainbow feldolgozás, az énekes Hawaii legismertebb és legelismertebb személyisége volt. Folyamatosan támogatta a közösséget, és népszerűségét mi sem jelzi jobban, hogy temetésén többen jelentek meg, mint bármilyen más rendezvényen a szigeten. 1990-ben pedig ilyenkor Madonna vezeti az amerikai slágerlistát a Vogue-gal, ami Madonnának egy új korszaka is egyben, és később angol lista vezető is volt. Egy amerikai kedvenccel folytatom ezúttal a szerdát Diana King-gel, ez már a Shy Guy a 102.4 Best FM-en.

Ezen a hétvégén a Best FM-mel is lehet találkozni a Válvölgyi Fesztiválon, szombaton és vasárnap Alcsút dobozon. Ott fellép majd Rúzsa Magdi, T-Deni, a Volmár, a 4S Street, a Nox és többek között Pápai Joci is. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban, holnap 18 órától. Rákász Gergő lemez bemutató koncertjét Martfűn a Városi Művelődési Házban lehet megtekinteni pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn ezen a héten pénteken, amikor is fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevin Juhász Fesztivál pénteken és szombaton Turkevén a Petőfi téren és a Ligetben. Pénteken fellép majd a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig többek között a Carson Koma. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban, bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza tavi települések bemutatóival ezen a héten szombaton. A Sárik Péter Trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban jövő hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val, jövő héten csütörtökön 19 órától Kisújszálláson a Vigadóban. Ugyancsak jövő héten csütörtökön valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben 7:30-tól. Woodszög besenyszögön imáron 10. alkalommal a jövő héten csütörtökön, pénteken és szombaton. Csütörtökön fellép majd a Zsák utca, a Mayday és a Dirty Rock Band, pénteken a Magánterület, a Meteor, az Ati Edge and the Shadowbirds. Szombaton lesz motoros felvonulás, de fellép majd Jimmy és Nika, a No Para és többek között a Kultúrsztár is. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő héten szombaton este látható. Palacsinta Fesztivál jövő héten pénteken és szombaton, itt Szolnokon. Pénteken fellép majd LL Junior és zenekar, a K. Kevin és a Volmár, szombaton a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál 30-án szombaton a Rutkai Bandával, a Kolompos Együttessel és az Alma Együttessel. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben május 31-én 10 órától Ugrálóvárral, Kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, majd Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletyka faluban jövő héten vasárnap 14 órától Közombolisszal, Manó Bohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között Ugrálóvárral. Most pedig jön a Unique a tükörrel a legjobb zenék között, itt a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Közműépítési munkálatra kell számítani Püspökladánynál a 4-es úton a 181-es kilométernél. Útépítést végeznek a 223-as kilométernél, ugyancsak a 4-es úton Debrecennél. Arra felé a 33-as 106-os kilométerénél is útépítésre kell számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között sávlezárás van. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csatornáznak Tiszainokán, Abony és Törtel között pedig még zajlanak a munkálatok, csak a célforgalom engedélyezett. Albertírsán lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítésre kell számítani a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület a 31-22-esen. Bob Sinclairnek mostanában jelent meg egy új feldolgozása, a New Shoes dalát használta fel, az I Can't Wait-et. Mi azonban az eddigi legjobb jával zárjuk a szerda délutánt. Bob Sinclair jön és a Love Generation meg hatol a Night Shift. Fodor Attila vagyok, holnap is találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még pár óra is lejár az SZIA bevallási határidő. Elkezdődtek az egyeztetések a kárpátaljai magyarok jogairól. Koranyári idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma éjfélkor lejár az SZIA bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV központi ügyfélszolgálatai most már zárnak, de az infovonal a 18-19 este 8-ig hívható. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el. Az 1+1 százalékokról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tették meg. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével összefüggő magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de elsődlegesen a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét kell rendezni. Ukrajna kinyilvánította, arra törekszik, hogy bizalomra épülő új, kölcsönösen előnyös fejezetet nyisson a kétoldalú kapcsolatokban. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet Ukrajnából érkezette. A balti államban rövid időre légi vészhelyzetet hirdettek. Leállt a vilniuszi repülőtér és a tömegközlekedés, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Tegnap egy NATO vadászgép Észtország fölött semmisített meg egy Ukrajnából érkezett drónt. Indul a nyári utazási szezon. A körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
2: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárása voltak fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
1: Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Gyakorlatilag ugyanaz fog történni az előttünk álló 120 percben, ami amúgy is történik mindig itt a Besten 0-24-ben, hétfőtől vasárnapig az év 365 napján. Pop és rádiós lágerek a 90-es és a 2000-es évekből. Viszont ebben a 120 percben, mixben, sőt a második felében ennek a 120 percnek majd olyan verziókban, ami csak DJ Effendi tud prezentálni. Mert hogy szerda van, úgyhogy ő érkezik majd 7-től, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
3: Életünk legjobb.

legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift.

0: dying. Gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking.
1: Get on up.
2: Best FM, a legjobb zenék mixben.
3: Megvan az az érzés, hogy amikor találkozol valakivel, ismerős az arca, de nem tudod, hogy pontosan hol, mikor, hogyan volt egymással dolgotok a múltban. Hát a következő órában szerintem csomó ilyen pillanat lesz majd, mert hogy DJ Effendi szokta olyan verzióban hozni a 90-es és a 2000-es évek pop és rádiós lágereit, hogy az ember nagyon-nagyon lassan jön csak rá. Valahol már hallottam, de pontosan mi is ez? Na, hát majd ilyenekre tessék készülni. 7 és 8 óra között pár perc, helyet cserélünk, és aztán nem sokára innen folytatjuk, illetve folytatja DJ Effendi. Úgyhogy senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Dédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Lengyel-magyar összefogás jöhet a térség vasúti beruházásaiért. Megugrottak márciusban a fizetések, környezetkárosítás miatt nyomoznak a BYD ellen. Villányi Eszter vagyok. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Szépen nőttek márciusban a bérek. A bruttó átlag keresett több mint 9%-kal, csak nem 780 ezer forintra, míg a nettó több mint 11%-kal 546 ezer forintra gyarapodott tavaly márciushoz képest. A kézhez kapott összegek többek között a családi, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt ugrottak meg. A nettó keresett medián értéke 432.100 forint. Ez az az összeg, amelynél a dolgozók egyik fele kevesebbet, a másik fele pedig többet keres, ez 13%-kal nőtt. Nyomoz a rendőrség a szegedi BYD beruházás ügyében. A fejlesztési területen lévő talajrétek felhasználásával összefüggésben merült fel a környezetkárosítás gyanúja. A vármegyei kormányhivatal tett feljelentést. A feltételezések szerint a kitermelt föld a határérték felett tartalmazott szennyezőanyagot, amelyet több külső helyen rakottak le. Az ügyben szigorú vizsgálat indítását jelentette be Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter. A cég nem kommentálta az esetet, ugyanakkor közölte, mindenben együttműködik a hatóságokkal. Vonzó az egyérintéses fizetési módszer. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak így módon a budapesti metrókon. A Pay & Go-t legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük használatával a terminálnál egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. A tervek szerint az új rendszer 2028-tól fokozatosan a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózaton megjelenhet. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Én már tudom mi ez, Dani, csak azért már láttam, hogy...
3: Szabadság.
2: Egyenlőség, testvériség. Freedom, George Michael. Tényleg az lesz majd belőle, az fog belőle kifejlődni. A Michael Jackson film meg volt már?
3: Nem még.
2: Nem még?
3: Nem még.
2: Még meg is le vagyok maradva.
3: Nem tudom, olyan ritkán jutok el mostanában a moziba, hogy... Tényleg, borzasztó.
2: Mondja, mit láttam utoljára a moziban?
3: Na.
2: A Barbie filmet még.
3: Barbie film?
2: Aha. Nagyon jó. Ja, bocs, nem ide. Na, pop és rádiós lágerek, még egy órán keresztül DJ Fennyvel szerdai rezidensünkkel a lemezjátszok mögött.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Egyszer majd talán majd jön ő is. Nem tudom, ugye hát itt lemondta a koncertet. A Magyarország itt. Hát ha.
2: Ilyenek ezek a sztárok, látod?
1: Látom. Pedig arra pont el akartál volna menni, ugye?
2: Így van. Adta pont arra vártam.
1: Véletlenül az, mondd már jegyet is, majd majdnem rányomtál, hogy megveszed.
2: Erre lemondja.
1: Figyelj, de egyébként csak így mondom, hogy mik lesznek még itt rövid határidő belül. Seal, nem? Sting.
2: Sting, igen.
1: Kraftwerk, azt nem tudom téged mennyire.
2: Az olal.
1: Nem?
2: De ha imádom, tehát azért.
1: És most láttam az új turnét. Zseni. Hát Pitbull, ugye azt tudjuk, hogy a kihadó... Értelem most ennyi.
2: Kemény. Esetleg nem tudsz róla, hogy Eric Prince nem lesz valamikor? Valahol?
1: Valami feszkó?
2: Meg a fiammal mennék.
1: Igen?
2: Imádja Eric Prince. Komolyan.
1: Na, hát ez tök...
2: Csak kocsiba csak azt
1: figyelj, most nem tudom, ugye, hogy azért a gerendaiék, ugye a ígéretük a szíven, azért tényleg így az old school szigetes arcokra gondoltak így a line-upnál. Nem tudom, hogy valamelyik sátorba, parti arénába esetleg érkezne az öreg Eric.
2: De hát... azt úgy nézem meg, hogy rendszer nem mint DJ, hanem mint konkrétan fellépés, vagy zenekari fellépés, vagy zenész fellépés.
1: Hát persze, ha ott
2: ugye, hát jó, hogy azt mondja, nem DJ-szettet nézzek meg, talán ahol a színpiken ott bűnözkedik.
1: Ja, van neki olyanja?
2: Szerintem van.
1: Biztos?
2: Szerintem van.
1: Igen. Na, ugye utána néz. Jó, van, igen, fenni a lemezjátszok mögött.

0: DJ Effendi.
1: Na tessék, ezt veled még meg sem beszéltük, ugye, hogy volt az az iHeart Music Radio díjátadó gála. 10 percben összesűrítettek, hát nem akarok neked azni 70 évnyi karriert. Együtt. Az En Vogue, a Salt and Pepper, meg a TLC.
2: Na jó, van már tetsz.
1: Te hiszem, ha láttam,
2: hol
1: ugye?
2: Voltam én ekkor, ugye?
1: Ugye? Na és képzeld el, hogy hát nyilván ugye okosak ezek az amerikaiak, természetesen nem véletlenül volt ez kitalálva, mert hát ők ugye elindulnak egy ilyen közös nagy turnéra.
2: Hogy nem, igen.
1: Az Egyesült Államokban, hogy nem. Viszont azért, ugye, az En Vogue és a TLC, ők kiszökögetnek Európába. A Salt and Pepper pont nem, vagy legalábbis egyelőre még erről nincs szó, de az En Vogue-ot például a Pori Jazz Fesztiválon el lehet kapni. Szóval, hogy igen, utazni kell, értük, de hogy legyünk őszintén, ha valaki 5 évvel ezelőtt azt mondja, hogy figyelj, kell egy picit utazni, de élőben láthatod az En Vogue-ot. Kérdés? Jó, neked igen, te dobtál, hát, puskásig nem mész el senkiért, de hogy nem, azért nem, En Vogue, nem? Nem hoznád be?
2: De.
1: Vagy a TLC, ami hát ugye most már csak TC, mert ugye szegény Left Eye már szegény nincsen ott.
2: Figyelj, ez mekkora ütött volna a real time-ban, érted? Na az.
1: Ne is van.
2: Igen. Most már ugye milyen nosztalgiával gondolunk rá, mert mit tudom én, de hogy...
1: De azért azt mondom, hogy még lehet egyébként meggondolod, hogy ezért a három zenekarért így együtt még egy amerikai kiruccanás és nyilván csatolt dolgokkal együtt, de azért lehet, hogy megérni.
2: Hát élménynek biztos óriási lehet.
1: Mikor máskor fogod őket együtt látni a színpadon?
2: Hát soha.
1: Egyrészt igen, meg hogy még egyszer valaha
2: Igen.
1: Valószínűleg
2: igen.
1: Soha Nem olyanok, mint a DJ Fendi minden héten szerdánként.
2: Hát látod?
1: Szórja szét a szeretetet és a tehetségét.
2: Vártam, mikor kirekedik ki ebből a mondatból.
1: Amikor elkezdtem, még nem tudtam, hogy ebből hogy jövök ki, de
2: hát ez a szakma.
1: Megoldottam. Igen,
2: a

0: a legjobb popzenékkel.
1: Na, és ha már a szakmát említettük az előző körben, hát akkor ha mi kastélyunk királya az előző 60 percben. Hú. DJ Effendi volt.
2: Nagyon jó nyomom. Nagyon felkészültél.
1: Én teljesen saját magam hatása alá kerültem. Efikém, nagyon szépen köszönjük. Hát akkor, hát ha nem is konkrétan zárni fogod a május, de neked a jövő szerda lesz az utolsó május.
2: Igen.
1: Dél előtt.
2: Igen, és
1: három nappal.
2: Jajajajaj, nagyon kíváncsi vagyok, mi lesz ebből.
1: Jó van, na, előtte még lesz egy szerda, akkor ugyanígy várunk ide héttől. Ezt megköszönjük szépen.
2: Legyen úgy.
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visegrádi csúcs találkozó lehet Budapesten. Fontos az UV-védelem, földrengés volt Dániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját, Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-éig több mint 20 ezer diák érkezik a zánkai, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve a szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezt követően június 21-től startolnak a 6 napos nyári élménytáborok, a 3 napos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
2: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakori. Míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: Gyenge földrengés volt Dániában. A 3,9-es erősségű földmozgást Koppenhága térségében regisztrálták, jelezte az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ. A rengés középpontja mintegy 30 kilométerre délre volt a dán fővárostól. Sok hívás

0: jelzést kapott a rendőrség, és a rengést még 170 kilométerrel távolabb is lehetett érezni. Károkról nem érkezett hír. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Már nem lepődünk meg azon, hogy Lady Gagát nem csak énekesnőként láthatjuk a színpadon, de színésznőként is a tévében vagy a filmvászlón. De 2012-ben ezen a napon bizony az a megtiszteltetés érte őt, hogy először szerepelt a Simpsons című rajzfilm sorozatban. Nálunk meg ő indítja a következő órát a Paparazzival itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Szokták ugye mondani sok mindenre, hogy az egyik kezével ad, a másikkal elvesz. Hát ez az időjárásra holnap abszolút találó lesz, mert hogy picit jobb lesz, olyan tekintetben, hogy a mai 24-hez képest holnap már 26-27 fokos nappali maximumnak is örülhetünk. Viszont az eső marad, és emellé jön még egy picike szél is a csütörtöki nap folyamán.

Stefan, a legjobb zenék. Az elmúlt években azért rengeteg lehetőségünk volt hazai környezetben, hazai fesztiválokon látni élőben a Limp Bizkitet. Idén sajnos nem jönnek, de azért el lehet őket kapni nyáron, például Lengyelországban, Németországban, Belgiumban vagy Spanyolországban. Jön a Behind Blue Eyes, itt a Bestem.

Best FM, a legjobb zenék. James Blunt éppen aktuális barátnőjével és annak családjával együtt vacsorázott, amikor csatlakozott hozzájuk a család egyik régi jó barátja, és beszélgetésbe elegyedtek, aki kérdezte, hogy és te mit fogsz csinálni a jövőben? Éppen most szereltem le a békefenntartóktól, és hát tervezek Amerikába menni, hogy elindítsam a zenész karrieremet. És van hol laknod? Nincs. Na akkor gyere, aludj nálam. Hát így szövődött örök és tényleg élete végéig szóló barátság James Blunt és Carrie Fisher, vagyis Leia hercegnő között. Jön a 1973, itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még pár óra és lejár a bevallási határidő. Bővíti a férőhelyeket a MÁV pünköstkor. Földrengés volt Dániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma éjfélkor lejár az SZIA bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV felhívta figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el. Az 1 plusz 1 százalékokról is ma rendelkezhetnek, még ha eddig nem tették meg. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével összefüggő magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de elsődlegesen a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét kell rendezni. Ukrajna kinyilvánította, arra törekszik, hogy bizalomra épülő új, kölcsönösen előnyös fejezetet nyisson a kétoldalú kapcsolatokban. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézy Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Kiemelten készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai térségekben is bővítik a férőhelyek számát. Az IC-ken 10%-kal jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az ügyeleteket is megerősítik, hogy probléma esetén hatékonyabban tudjanak fellépni. Emellett tartalékszerelvényeket is fenntartanak személyzettel együtt. Arra is felhívta a figyelmet, érdemes időben jegyet és helyjegyet váltani. Gyenge földrengés volt Dániában. A 3,9-es erősségű földmozgást Kopenhága térségében regisztrálták, jelezte az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ. A rengés középpontja mintegy 30 kilométerre délre volt a dán fővárostól. Sok hívást kapott a rendőrség, és a rengést még 170 kilométerrel távolabb is lehetett érezni. Károkról nem érkezett hír. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Kitalált történetekkel próbálta a saját gangster imidzsét erősíteni Aiko még a karrierje elején, aztán később egy oknyomozó újságíró kiderítette, hogy ebből semmi nem igaz. Volt három év

Best FM a legjobb zenék, hogy honnan jött a Last Go név? Hát a csapat tagjai valami Angliához köthető dolgot akartak névnek, és hát a Glasgow-ból így lett aztán Lasgo. Mondanom sem kell, hogy magának a zenekarnak semmi köze nincs az Egyesült Királysághoz, mert hogy egy belga dance trióról van szó. Jön a Something.

Best FM, a legjobb zenék, nem elfelejteni, megint egy hosszú hétvége áll előttünk. Most kivételesen nem a pénteket, hanem a pünköst hétfőt kapjuk majd meg pluszban a szombat és a vasárnap mellé, de hát a hardcore arcok azok ugye már csütörtök este megindulnak, úgyhogy ők már holnap szombat esti hangulatba érzik magukat. Mi meg most Wickfieldnek köszönhetően. Jön a Saturday Night!

Best FM a legjobb zenék. Mi lett volna, ha című rovatunk újabb darabja érkezik? Mi lett volna akkor, hogyha most érkező dal szerzője Linda Perry nem hívja át magához egy kis stúdiózásra Christina Aguilera-t? Akkor valószínűleg ez a dal az eredeti terveknek megfelelően Pinkhez kerül, akinek hát hangi adottságait ismerve biztos, hogy ugyanígy el tudta volna énekelni ezt a dalt, de én azt mondom, hogy mégis jól alakult ez így, hogy végül a Beautiful Christina Aguilera élet. Ez jön most itt a bestem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Erősödnek a magyar-lengyel kapcsolatok, még pár óra és lejár a bevallási határidő, egy hónap és itt a múzeumok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Ma éjfélkor lejár az SZIA bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV felhívta figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el. Az 1+1 százalékokról is ma rendelkezhetnek, még ha eddig nem tették meg. Kiemelten készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai térségekben is bővítik a férőhelyek számát. Az IC-ken 10%-kal jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az ügyeleteket is megerősítik, hogy probléma esetén hatékonyabban tudjanak fellépni, emellett tartalékszerelvényeket is fenntartanak személyzettel együtt. Arra is felhívta a figyelmet, érdemes időben jegyet és helyjegyet váltani. Egy hónap múlva, június 20-án lesz a múzeumok éjszakája. Az idei rendezvénysorozat kiemelt városa Sopron lesz, nagykövete pedig Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró. Országszerte több száz helyszínen több ezer programmal várják a látogatókat a múzeumok, galériák, kiállítóhelyek. A részletes programot június 2-ától lehet majd elérni. Meghosszabbították az öröklét őrei az első kínai császár agyakkatonái című kiállítást. A tárlat a tervezetnél 3 héttel tovább, június 14-éig látható a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. A közönség több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat itt. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyek.

0: napközben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Szerintem az én korosztályomban nagyon sokaknak akkor indult el hivatalosan a nyár, amikor felültünk a déliben a vonatra, és lementünk a Balatonhoz. Hát a vonatot meg a nyarat kombináljuk a következő óra legelején. A Train érkezik a Hey Soul Sisterrel, aztán itt lesz a Fiesta és a Jött veled a nyár, de meg DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince és a Summertime.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, 8 napon belül vagyunk még, úgyhogy remélem eljut Jenny Berggrenhez, az Ace of Base énekeséhez, hogy boldog szülinapot, tegnap ünnepelte az 54-et. Jön a live!

Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, ma este indul a Five idei nagy visszatérése. A turné mai első állomása Brisbane-ben lesz, és egészen május végéig leginkább Ausztráliában és Új-Zélandon lesznek majd láthatóak, hallhatóak, nyáron pedig az összes angol fesztiválon fellépnek majd. Keep on moving, érkezik a Five itt a Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Még egy óra, és kipipálhatjuk a szerdát, és ezzel megint egy lépéssel közelebb kerülünk a hétvégéhez, ami ugye megint hosszú hétvége lett. Ezt az órát pedig majd színesíti Mary J. Blige a Family Affair-rel, Sting, Seb Mami-val, és a Desert Rose-zal, illetve Beyoncé az If I Were a Boy-jal rögtön az óra legelején.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ha már mostanában, mintha a világsztárok megint ráéreztek volna a világ körüli turnézás ízére, azért még mindig nagyon sokan a kényelmesre és a biztosra mennek, és inkább rezidenciát vállalnak Vegasban. Így van ezzel a most érkező Mary J. Blige.

Ezt a legjobb zenék a holnapi dances csütörtök előzeteseként, meg a mai night shift zárásaként. Jön még a szeptember és a Cry For You. Ennyi volt mára ez a nap. Holnap tehát 120 percnyi dance érkezik majd a night shift legelején. 6 és 8 között DJ Miller fog hozzám csatlakozni. Cry For You, ez jön, én meg megyek. Jó éjszakát, nem csak arra találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What is fact? Should truly be a reason for us to change.